jum jum jum taga talak taga jum jum ta talak taga jum jum jum taga talak taga jum jum ta hey.